0: Οι ικανότητες του Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκαν κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Μετά τα όσα έζησε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ακράδαντα ότι η μόνη οδός προς τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη ήταν η ενότητα. Το 1963, η Γαλλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ελιζέ, γνωστή και ως Συνθήκη Φιλίας. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη συμφιλίωση των δύο χωρών μετά από έναν αιώνα συγκρούσεων. Η συμφωνία αυτή επισφράγισε το πολιτικό όραμα του Αντενάουερ για τον ρόλο της Γερμανίας σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Αν και ο Αντενάουερ ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενότητας και βασικός αρχιτέκτονας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, στην ίδια τη χώρα του επικρατούσε διχασμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και το 1961, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου δεν εμπόδισε τον Κόνραντ Αντενάουερ να κερδίσει τις τέταρτες ομοσπονδιακές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όπως είχε συμφωνηθεί, υπηρέτησε το ίμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου και παραιτήθηκε το 1963. Το 1966, σε ηλικία 90 ετών, αποχώρησε και από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, κλείνοντας έτσι την πολυετή πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Der Alte», δηλαδή ο γέρος, πέθανε στις 19 Απριλίου του 1967, σε ηλικία 91 ετών. Τιμήθηκε διεθνώς ως ο ηγέτης στον οποίο οι Γερμανοί οφείλουν την ελευθερία, την ευημερία και την κοινωνική τους ασφάλεια. Η επιρροή του στη διαμόρφωση της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα υπήρξε εξίσου καθοριστική. Ο Βάλτερ Χάλστάιν, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μίλησε για την παρακαταθήκη του με τα εξής λόγια.
1: Σε κάθε πολιτική υπάρχει τόση δύναμη όσο και ελπίδα. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οφείλουμε ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στο όραμά του και στο πολιτικό του έργο.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Sokan az uniós jogalkotás hallatán, főleg nagyobb ívű dolgokra, például a közös agrárpolitikára, az unió költségvetésére vagy az európai zöld megállapodásra gondolnak. Pedig a legtöbb uniós jogszabály sokkal közvetlenebbül a városok és a régiók szintjén hat az emberek mindennapi életére. A Régiók Európai Bizottsága pontosan azért jött létre, hogy az uniós döntéshozatalban a városok és a régiók érdekeit képviselje.
3: A Régiók Bizottsága az uniós intézmények tanácsadó szerve. A városok és régiók szükségleteinek és elvárásainak ismeretében azon fáradozik, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek igazodnak a helyi viszonyokhoz. Az európai zöld megállapodással kapcsolatban például az Európai Bizottsággal közösen adott ki kézikönyvet, hogy iránymutatással szolgáljon a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament köteles konzultálni a régiók bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő minden jogszabályról. Ha ezt elmulasztják, akkor a régiók bizottsága intézményes jogainak védelme érdekében az Európai Unió bíróságához fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a bíróságról és munkájáról szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az Európai Unió Bírósága című epizódját. Ezen kívül a Régiók Bizottsága bármely témában véleményt nyilváníthat, ha úgy ítéli, hogy valamely jogszabályjavaslat szembe megy a helyi vagy regionális érdekekkel.
2: A Régiók Bizottságát a Maastrichti szerződés hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy képviseletet adjon az uniós régiók politikusainak, és hidat képezzen az EU lakosai és az uniós intézmények között. A bizottság első ülésére 1994-ben került sor Brüsszelben. A tagokat eredetileg 4 évre nevezték ki az uniós tagországok. A bizottság összetétele időközben a nizzai szerződéssel megváltozott. A tagok megbizatása immár 5 évre szól, és a korábbiakhoz képest ma már követelmény, hogy valamely regionális vagy helyi önkormányzat választott képviselői legyenek.
3: A régiók bizottságának 329 tagja van, akik plenáris üléseken tanácskoznak. Az Unió több mint 92 000 települését és 240 régióját képviselik. Az uniós tagországok a régiók bizottságában az Európai Parlamenthez hasonlóan népességük arányában képviseltetik magukat. Minél nagyobb egy adott ország, annál több képviselői hellyel rendelkezik. Ebből adódóan például Németország, Franciaország és Olaszország rendelkezik a legtöbb képviselővel, mégpedig mindhármuk 24-jel. Máltának, a legkisebb uniós országnak 5, Ciprusnak és Luxemburgnak pedig 6-6 képviselője van. A helyek ilyetén elosztása biztosítja, hogy a nagyobb országoknak ne legyen túl nagy a súlyuk a bizottságban, mégis figyelembe legyen véve népességük nagysága.
2: Az Európai Parlamenthez hasonlóan a képviselők itt is politikai csoportokba tömörülnek. Az elnököt és az első alelnököt a képviselők választják meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ezek a szakbizottságokkal együttműködve véleményeket, jelentéseket és állásfoglalásokat fogalmaznak meg, amelyekről aztán az egész intézmény a plenáris ülésein szavaz.
3: A régiók bizottsága azonban nem csak politikai tevékenységet folytat. Egyik fontos célkitűzése a regionális, a helyi és az egyéni szintű részvétel ösztönzése. Felméréseiben, konzultációiban és rendezvényein regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nemkormányzati szervezetek, szakértők, tudományos szakemberek és civil társadalmi szereplők is részt vehetnek. Az egyik ilyen rendezvény a Régiók és Városok Európai Hete. A minden év októberében Brüsszelben tartott 4 napos tanácskozáson politikusok, szakértők, valamint vállalkozások, pénzügyi intézmények, helyi és európai szakmai szövetségek képviselői találkoznak egymással. 1000-nél is több felszólalás hangzik el ilyenkor az unió helyi és regionális politikájával kapcsolatban.
2: A Régiók Bizottsága ítéli oda az Európai Vállalkozói Régiódíjat. Az elismeréssel, amelyre minden politikai szintű hatáskörrel bíró területi egység pályázhat, a kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiákat díjazza az intézmény. A győztesek az adott évre megkapják az Európai Vállalkozói Régió címet. A díjat 2025-ben a spanyolországi Galícia Autonóm Közösség, a horvátországi Krapina-Zagorje megye és a lengyelországi Mazovia Vajdaság kapta. A Régiók Bizottsága a fiatal politikusokat is támogatja, és testre szabott képzést biztosít számukra. Fiatal vezetőket hív meg plenáris üléseire és rendezvényeire, például a Régiók és Városok Európai Csúcs találkozójára, ahol polgármesterekkel, regionális vezetőkkel és európai parlamenti képviselőkkel találkozhatnak.
3: A Régiók Bizottsága a közösségeikkel szoros kapcsolatot ápoló helyi és regionális önkormányzatok hangját felerősítve hidat képez az uniós intézmények és a polgárok között. Bár Brüsszel és Strasbourg sokunk számára távolinak tűnhet, a Régiók Bizottsága közelebb hozza őket otthonunkhoz.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
4: La santé est notre bien le plus précieux et elle est essentielle à notre bien-être personnel. Elle contribue également à une société épanouie et solidaire et aide notre économie à prospérer. C'est pourquoi l'une des priorités de l'Union européenne est de soutenir le secteur de la santé publique dans tous ses États membres.
5: Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour renforcer les systèmes de santé nationaux et les rendre plus durables.
4: L'Union européenne abrite sans doute certains des meilleurs systèmes de santé au monde. Et les chiffres le prouvent. Ses citoyens vivent plus longtemps et sont en meilleure santé qu'auparavant. Mais malgré ces progrès, le secteur de la santé publique reste confronté à de nombreuses difficultés. comme les coûts élevés des soins de santé ou l'accès restreint aux médicaments et aux nouvelles technologies de la santé, sans oublier les nouvelles maladies et les pandémies.
5: La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé dans le monde entier, y compris ceux des pays de l'Union. Pour faire face efficacement à la pandémie et mieux se préparer pour l'avenir, l'Union a mis en place le programme UE pour la santé pour la période 2021-2027. Doté d'un budget de 4,4 milliards d'euros, ce programme est axé sur l'élaboration et l'application de la législation européenne en matière de santé. L'Union veut s'assurer que le secteur de la santé dispose de suffisamment de personnel et de réserves de produits médicaux pour faire face à des situations imprévues. Le programme a aussi pour objectif de faciliter l'accès aux médicaments et aux soins de santé pour les habitants de l'Union.
4: Mais ce programme n'est pas la seule initiative de l'Union dans le domaine de la santé publique. Elle a mis en place une stratégie globale pour intégrer la protection de la santé publique dans tous ses domaines d'action. Cette approche est connue en anglais sous le nom de « Health in all policies », soit la santé dans toutes les politiques. La stratégie de la ferme à la table est un exemple d'initiative prise dans ce contexte. Elle encourage la production d'une alimentation plus saine et durable. Un autre exemple, le plan d'action appelé « Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols », qui vise à garantir un environnement plus propre et plus sain.
5: L'Union dispose même d'une agence chargée de protéger notre santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Et comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a souligné l'importance de la vaccination en juin 2025 lors du sommet de haut niveau des donateurs de l'Alliance Gavi pour la vaccination. L'Union européenne a été un leader mondial dans le domaine de la santé et de l'élargissement de l'accès aux vaccins, et le Parlement européen n'a cessé de plaider en faveur d'investissements plus importants, mieux ciblés et plus équitables, car nous savons que la santé est le pilier sur lequel repose tout le reste, la paix, la prospérité et la stabilité.
4: Les activités de prévention de l'Union ne se limitent toutefois pas à la vaccination. L'Union met également l'accent sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en prévenant les infections. On parle de résistance aux antimicrobiens lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent et finissent par ne plus répondre aux médicaments. L'Union s'attaque aussi à des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, qui sont la principale cause de décès dans l'Union européenne. La consommation de drogues, d'alcool ou de tabac faisant augmenter le risque de maladies cardiaques, l'Union a mis en place des politiques qui réglementent l'usage de ces substances, en particulier le tabac. La hausse du prix des cigarettes, ou les images chocs affichées sur les paquets pour dissuader les consommateurs, par exemple, ont permis de faire diminuer le tabagisme. Bien sûr, l'Union européenne cherche aussi à prévenir le cancer, la deuxième cause de décès dans l'Union. Elle encourage la détection précoce et souhaite augmenter considérablement le nombre de dépistages du cancer dans ses États membres.
5: Les maladies cardiovasculaires et le cancer sont donc les principales causes de décès dans l'Union en général. Mais la situation est un peu différente pour les jeunes de 15 à 29 ans. Dans ce groupe d'âge, ce ne sont pas les maladies qui tuent le plus, mais les facteurs externes, comme les accidents. Ils sont suivis par le suicide, souvent associé à une santé mentale fragilisée. Mais les problèmes de santé mentale, malheureusement, ne touchent pas que les jeunes. On estime que 84 millions de personnes dans l'Union sont concernées. Au vu de cette situation alarmante, l'Union attache une importance particulière à la promotion de la santé mentale et du bien-être dans tous les domaines de la vie, que ce soit à la maison, à l'école ou sur le lieu de travail. Elle encourage également ses États membres à fournir de nouveaux services de soins de santé mentale, comme des services de proximité.
4: Parlons maintenant de l'approvisionnement en médicaments. En mars 2025, la Commission européenne a proposé un texte législatif sur les médicaments critiques. Son objectif est de renforcer la production de médicaments et leur approvisionnement grâce à un accès facilité au financement, à des procédures accélérées, à des marchés publics et à des partenariats internationaux. Pour obtenir des conseils sur comment améliorer l'approvisionnement en médicaments, l'Union